Parameshwaran. Tikitam dara tikitam. Tikitam dara tikitam. Tikitam dara tribe di gitaram Ishwaran.